Vende comit, kom. Vende comit, kom. Vende comit, kom. Kom, de comit. Schwabe de